Florian Leopold Gassmann B-dur divertimentójának moderátó tételét játszotta Lencsés Lajos és a Szigeti Kvártett. Ignác Pleyel C-dur szimfóniájának harmadik menüett tétele hangzik el, a London Mozart Players-t Matthias Mamert vezényli.

Ignác Pleyel Opus 66-os C-dur szimfóniájának harmadik menüettétele hangzott el. A London Mozart Players-t Matthias Bamert vezényelte. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után kezdődik a Kinyerva, játék és muzsika 10 percben, 8 óra.

0: Ki a zeneszerző és melyik nemzetről van szó?
1: Ez a Csajkovszkinak az olasz kapricsója, tehát az olasz nemzet.
0: Így van, helyes a megfejtés. Maradunk még Amerikában, ahová annyi tehetséges magyar művész tűzött a 20. század, a harmadik karmesterünk Szél György, aki számos prominens együttes és koncert intézmény után Clevelandben állapodott meg. Itt épített, módszeresen hatalmas tapasztalatát felhasználva, vidéki együttesből világszínvonalú szimfonikus zenekart. A Clevelandi szimfonikus zenekart vezényli most a kérdés, hogy mi a szimfónia mellékneve.

0: Mi a szimfónia mellékneve?
1: Tavaszi szimfónia, Schumann, Robert Schumann tavaszi C.
0: Így van, tavaszi szimfónia, B-dur, de ez nem volt kérdés, tehát a tavaszi a helyes megfejtés, és ezt vezényelte Szél György. Gratulálok a három helyes megfejtéshez, küldjük a könyvet, és van még egy kérdésünk. Ormándi Jenő mindössze 5 éves volt, amikor megkezdte tanulmányait a Zeneakadémián. Több parád és karmesteri beugrás után, amelyek segítették pályájának indulását, végül a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar élén állapodott meg, és töltött el itt több mint 4 évtizedet. Ez idő alatt jelentős számú hangfelvételt készített, ezek egyikét idézzük most, zongorán Alexander Brailovsky játszik. A kérdés, hogy ki a zeneszerző és milyen műcíme.

0: Hát egy nagy ívű és nagyon nehéz darabról van szó, de ki a zeneszerzője és milyen műcíme?
1: Liszt Ferenc, Haláltánc.
0: Helyes a megfejtés. Köszönjük szépen, így van. Ezt vezényelte Ormándi Jenő, aki, ahogy írja egy kedves hallgatónk, Blau Jenőként született. Tehát Liszt Haláltánca volt az utolsó megfejtés, ezt is tudta a mai játékosunk Topercer Zoltán, úgyhogy küldjük Kovács István albumát is Mozart, Verdi és Wagner áriáival, és gratulálok a mai játékhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Topercer Zoltánt hallották, és bátorítom a hallgatókat, hogy jelentkezzenek önök is. Az üzenetrögzítőnk a 0630-759-60-10-es számon elérhető, vagy írhatnak e-mailt a kinyerma@radio.hu címen, ha szeretnének játszani. Folytassuk most a zenehallgatást Johann Sebastian Bach 1058-as BWV számú G-moll zongora versenyének első tételével, melyet Kocsis Zoltán játszik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarával, a karmester Simon Albert.